0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként este 10-től éjfélig.
2: Rádió Móra. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
3: Aus dem Studio begrüßt Sie Joško Vlašić. Pozdravljam vas. Theatersommer, positive Zwischenbilanz. Gestern ist mit der 16.

Die extreme Hitzewelle hat historische Folgen für Ungarn. Erstmals seit der Inbetriebnahme vor 44 Jahren wird das Atomkraftwerk Paks vollständig abgeschaltet. Grund dafür sind der niedrige Wasserstand der Donau und die zu hohe Wassertemperatur, wodurch die Kühlung der Reaktor nicht mehr ausreichend gewährleistet werden kann. Das Kraftwerk deckt normalerweise rund 45% des ungarischen Strombedarfs. Der fehlende Strom soll durch Importe ersetzt werden, was Kosten in Millionenhöhe verursachen könnte. Auch Rumänien ist von der Hitze betroffen. Dort wurde bereits ein Reaktor des Kernkraftwerks Cernavoda abgeschaltet. Gleichzeitig ist der Pegel der Donau auf einen historischen Tiefstand gefallen, während der Stromverbrauch durch die anhaltende Hitze deutlich steigt. Mehrere Industrieunternehmen, darunter Mercedes und Suzuki, haben angekündigt, ihren Stromverbrauch in Ungarn freiwillig zu reduzieren, um das Stromnetz zu entlasten. Magyarországon rendkívüli hőhullám miatt a paksi atomerőművet fennállása óta először teljesen leállítják. Ennek oka a Duna rendkívül alacsony vízállása és a folyó magas vízhőmérséklete, amely már nem biztosít elegendő hűtést a reaktorok számára. Az erőmű az ország villamosenergia igényének mintegy 45%-át fedezi, a kieső termelést várhatóan importárammal pótolják, ami jelentős többletköltséget okoz. A hőség Romániát is sújtja, ahol már leállították a cernavodai atomerőművet. Mű egyik reaktorát. Eközben a Duna vízszintje történelmi mélypont közelébe süllyedt, miközben a tartós hőség miatt jelentősen nő az áramfogyasztás. Több nagy ipari vállalat köztük a Mercedes és a Suzuki is bejelentette, hogy magyarországi üzemeiben önkéntesen csökkenti az áramfelhasználást a villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Kész a kávé, a kopasz úrnak kész a teája.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. A New Cool Collective közreműködik Tony Allen Trippin című lemezén találtam Propeller című dalt. Azért, ja, azt nem mondtam, hogy egy ventilátor alatt ülök, tehát most ez tolja rám a 30 fokot, 25-öt, mert nem kapcsolok légkondit. Azért nem kapcsolok légkondit, mert nincsen víz a Dunában. Mert nincsen víz a Dunában, ezért le kell állítani az atomerőművet. És honnan van az áram? Úgyhogy nem. Maximum egy propeller. Légkondiról szó se lehet. Megpróbálunk úgy életben maradni, hogy másokat is életben hagyunk, ugye? Élni és élni, hagyni. Nyugó kollektív közreműködik Tony Allen Trippin. Jazz, funk, soul, afro-cuban acid, jazz, funk, afrobeat, 2005. A lemez egy picit rövid, de majd csak időn túli zenébe fog ez megjelenni, mert a rátett zene lesz majd, ami többletet fog hozni. A lemez annak a zenekarnak a lemeze, amely nálam ilyen ikonikus. Tehát én amikor először találkoztam a Nyugó kollektív a zenéjével, akkor föl kellett utána kelnem a padlóról. Tehát ez levert a fotelből. Levert. Pontosan az a zene, amit én hallani akarok ebben a műsorban. Most nyilván nem játszhatom folyamatosan ezt a zenekart, de ez az. És meg a Dave Weckl, meg megsorolhatnék ilyen neveket, Szentdőfi Péter, Borlai Gergő, tudom én, és mehetnék tovább a hatalmas névsoron, akikre kalibrált ez a műsor, de most akkor nézzük ezt a bizonyos hollandiai zenekart, a New Cool Collective-t. A Trippin című lemeznek a 8 felvételéből 4-et fog felkonferálni. Ezzel nagyjából a műsor felező pontjáig egy kicsit előbbi pontig jutunk el, de itt már a propeller lesz hallható. Mert a propeller, ugye erre kerestem rá, mondom, hogy hát ha van egy zenekar, akinek van Propeller című felvétele, hát kérem, ez van. A Perry-vel indulunk, a Son of Chacha úr, hát de most tényleg szavaim nincsenek, a Son of Chacha kettős felvétel, az a csodák csodája, imádnivaló. A Mrs. Wilsonnak az a sztoria, hogy egy Afrikában egy brit tanárnőnek a óráját hallották a nyúkulosok valamilyen turné során, vagy tök mindegy, már mindegy tényleg, és Mrs. Wilson egy valós tanárnő valahol Afrikában, ahol is ugye benszülött ottani gyerekeknek Beatles felvételeket mutogatott, és azzal próbált valamit illusztrálni. Ez a Mrs. Wilson zenében egy drámai sötétséget is hallhatunk majd. Bár nem a Beatles miatt, hanem egyáltalán az afro zenei hatások és a elképesztő ritmusvilág közepette Mrs. Wilson 4/4-ben triviális hangzeneket és hangközöket mutogat. Aztán jön a propeller. Bocs, ez lehet, hogy ez sértő volt másokra. Visszavontam. A propeller lesz a 4-es felvétel, amely miatt az egész dolog így alakult. Én csak szorgalmazom, hogy senki nem locsol ostoba módon kertet most, ha kiszárad, ez van. Én közöltem a családdal, hogy ha kiszárad, ez van. Nem kapcsolunk légkondit a világ vége szinten be, hogy akkor most nincs holnap, és akkor toljuk, és hogy amit csak lehet, próbáljunk meg most takarékosan működtetni. A propeller, tehát a kilépő zenénk, aztán utána jövök vissza. Most más fontos dolgot még biztos akartam mondani, de ezek közé most semmi nem jutna.

Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve! Gyere, Teve, gyere vissza! Gyere!
0: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
3: Itt kedvenc rádiómisatok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A New Cool Collective Trippin című lemezét hallgatjuk, miközben egy propeller dolgozik mögöttem. A propeller felvétel volt az utolsó, amit hallottunk. És a Bambolé fog jönni, utána a Black Label, utána a Konga Jeje és a Jam. A New Cool Collective ez a hollandiai zenekar, amelynek van egyébként kombó, meg van itt olyan big band változata is. Épp most a big bandet halljuk, irgalmatlan, hogy mi van. Én annyira szeretem Benjamin Herman, a zenekar vezető kulcsfigura, imádni való figura. Ők játszottak egyébként itt Magyarországon, én amikor lehetett elmentem a koncertjükre, az általában úgy értendő, hogy mindegyikre elmentem a tudtommal. Jó idején nem láttam őket errefelé. Tehát ez a négy felvétel fog jönni, a negyedik végében fel fog jönni, és fölkonferálok majd egy másik lemezről a zenét, ez pedig már a Sugar Protocolnak a Cha-Cha Ver című felvétele lesz, amely időtől zeneként fog még következni. Ez is egy New Cool Collective lemez. Na, jussunk el erre a pontra, induljanak a felvételek, és szerintem piszkosul jó dolgunk van, amikor ekkora zene szól ebben a rádió műsorban.
4: Okay, this is Benjamin Herman from New Cool Collective for Starsky and Hot Jazz Club. Great.

Analóg zeneletöltés, fülön keresztül, csengőbongó hangok, stb. Minden hallgató nyer a Starsky és Hutch Jazz Klubban. Figyelem! A műsort ne tegyük ki közvetlen napon.

0: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Nyugó Kollektívnek a Trippin című lemezét hallgattuk helyen közel végig, és a időn túli zenénk pedig a Nyugó Kollektív közeműködik Los Papines és Mapacha Africa Sugar Protocol című lemeze lesz, illetve onnan egy felvétel, ez pedig a Chacha Ware, amely Los Papines szerzeménye, és hosszával pedig bőségesen időn túli zenének számít, tehát túl fog lógni a műsoridőnkön. Én azt gondolom, hogy így a szeptember végére Péter, gyermekem. Én azt gondolom, hogy július végére, augusztus elejére ez egy ilyen izgalmas dolognak számít. Azzal együtt, hogy körülbelül ugye 3,5 hetünk maradt hátra ebből az évszakból, már tudom, hogy ebből a úgynevezett nyárból, amely esetében nekem egy picit elegem lett. A második hőkupola alatt éreztem azt, hogy nincs rendben, most pedig a harmadiknál pedig úgy éreztem, hogy itt lesz a végünk. Én nem kapcsoltam légkondit, mert tudom, hogy nincs hozzá áram. Honnan van hozzá az áram? Gondoljuk végig. És nem mostam kocsit, mondjuk ezt amúgy se szoktam, és nem locsoltam kertet, azt szoktam. De most nem. Amíg nem rendeződik ez a dolog, nem jönnek meg a normális állapotok, addig nem lehet nem tudomásul venni, hogy ezen a területen, ezen a bolygón, ezen a területen, ebben az országban mi így élünk most, és ezt nekünk ehhez alkalmazkodni kell. Nem lehet úgy tekinteni arra, hogy minden a régi. Semmi nem a régi. Na. Csak ez a műsor. Ez a műsor az. Ez a műsor a régi. Ez a műsor a régi. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok.
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: arrumbear.
1: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Na figyelj Petikém, akkor indul a cucca, tudod, hogy most ezt Rezső meg fogja hallgatni, hogyha ez egy ilyen elfogadható minőséget produkál, vagy hát ti produkáltuk, akkor meg fogjuk látni, hogy ebből lehet-e még valami, mindegy, bízom benne, hogy jó, figyelj, akkor hát akkor csináld, és indul a rádióadás.
3: Na, igen, egy kikapcsolt hangfelvevőbe kezdtem el elmondani egy 7 perces felkonferálást, az egészet kezdhetem előre. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter itt kell.
1: Kedves hallgatók, ez egy remix műsor.
3: Mint azt mondhattátok, Rezsőnek kell eldöntenie, hogy ebből lesz-e rádiódás valaha vagy sem, vagy milyen formában kapok majd lehetőséget. A Tavaszi Szél című egyes felvétel fog jönni a Jávor Iszland Machine Szivárvány Havasán című lemezéről, mely egyébként 2003-ban magánkiadásban jelent meg. Majd ezt követi a kettes felvétel a Dunaparton, végül a Megkötöm a lovamat. Nagyon fontos információkat szeretnék a hallgatókkal megosztani ezzel a zenével kapcsolatban. Az első és legfontosabb az az, hogy Jávori Vilmosnak ez a lemeze már a súlyos betegségének a évében, vagy annak tájékán jelent meg. Ezután jött hozzánk még rádióadásra, egy élőadásra, ahol Vasvári Pál, akit ugyancsak elvesztettünk már időközben, sajnos. A 20. század jazz életével egybefort Jávori Vilmos életútja rendkívül színes. Szinte mindenkivel játszott. Fogarasi János, Pegi Aladár, Vukán György, Tomsics Rudolf, Szakcsi Lakatos Béla, Szabados György. De volt tanítványa Elvin Jonesnak, a Rákfogó együttesben Babos Gyulával, Rádói Mihállyal is játszott együtt, Schneidberger Ferenccel, Tomka Rudolffal is hallhattuk. A Magyar Jazz Quartettel Vasvári Pál formációjáról volt szó, ugye Emerton díjat is nyertek. Több filmzenében is közreműködött, így a legendás Oscar-díjas Mephistóban is hallhattuk a játékát. Jancsó Miklós, Bacsó Péter, Makkároly alkotásaiban is dobolt. Berki Tamás, László Attila, Latman Béla is a muzsikus társai volt. Werner Leó díjat kapott, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemlendő Lovak keresztjével tüntették ki. A Magyar Jazz Szövetség 2007-ben a Szabó Gábor díjat adta. Vasvári Pál volt a vendég, aki elhozta hozzám Jávori Vilmost. Egyetlen egyszer találkoztam vele, így rádiódásban. Egyébként ő volt a dobtanárom a sok-sok évvel ezelőtt, még kölyök egészen gyerekként a Szászhalombattai jazz táborban. Legendás történetei, elképesztően pikáns és fantasztikus sztoriai, amelyek egyébként a gyengébbik nemhez köthetők, köszönjön forogtak, forognak és forogni fognak. Lélegzetelállító kalandjai voltak, gyakorlatilag a sikító szinten vertük a padlót a röhögéstől egy sztorián, és ez már csak ilyen marad, egy legenda marad számunkra, a szenzációs, fantasztikus magyar jazz dobos. A lemez, melyet meghallgatunk, elképesztő távolságokat ível át. Hallani fogunk tuc-tuc zenét, hallani fogunk roma folkot, magyar folkot, és az egészet pedig olyan jazzbe ágyazza, ahol Sárik Péter olyanokat zongorázik, hogy a hajam az égnek áll. Mindezt akár egy perióduson belül képes megvalósítani. Tehát olyan távolságokat fogunk beutazni, amelyek szinte megoldhatatlanok. Tehát én még nem láttam, nem hallottam zenét, ami hasonlóképpen tudta volna ilyen organikusan szövetbe ágyazni önmagában a zenét, és az, ami lett belőle, vagy ami a zene. Hát, szóval ez van. A Tavaszi Szél a Dunaparton, majd a Megkötöm a lovamat című első három felvétel, a Doberman kivételével, mert ez volt a hármas, szóval ez a első három felvétel, amit egyébként nem más, mint a 1, 2 és a 4-es felvétel, akkor nem ezről most következnek.

0: Fú, figyelj, Peti, hogyha azt akarjuk, hogy a Rezső ezt egyáltalán meghallgassa, akkor hát akkor most kéne beletenni egy latin szót minimum, mert én azt hiszem, az egy talán egy picit tola dolog hitelességén, jó?
1: Kedves hallgatók, Remix műsort hallotok.
2: Salutem alumini, mondaná ezt a latin. Túl vagyunk a műsor negyedén, nos iaci in quartam. És akkor folytatom az adást. Ut permanere iaci.
3: Peti, nem kell több latin szó.
2: Három felvétel következik. A Jávori Sound Machine Szivárvány Havasán című lemezéről a Duo című nagyszerű... ugye szaxofon és dob kettős, majd ezt követi a Kicsi Madár, Parvai Avész.
3: Peti, nem kell több latin szó.
2: Majd pedig ezután jön a Just For You Nagy László, ugye a szövegíró, a költő, Csak Neked címmel, Just TB, mondaná ezt a latin.
0: Peti, hagyd abba. Nagyon komolyan mondom, hagyd abba. Esküszöm, szerintem nem hall.

Kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

0: Hi, this is Nils Landgren.
1: Hello, this is Gary Willis.
2: Hi, this is Joey DeFrancesco.
3: This is Benjamin Herman from New Cool Collective.
4: This is Bob Franceschini.
5: This is Dennis Chambers.
6: Hello, this is Chick Corea.
7: Hello, this is Frank Gambale, guitarist.
8: Hi, I'm Kevin Mahogany.
9: I'm Ayoka. Hello, I'm Paco Seri.
10: Hey, I'm Richard Bonnie.
11: Hey, this is Joey Calderazzo.
12: Hi, everybody. This is Candy Dover from Holland, and I'm here with Peter Suba from the Jazz Club. Stay tuned. Don't touch the dial.
13: Ooh, figyelj, Peti, hogy ezt, figyelj, hogyha ezt a rezsőnek tényleg oda akarjuk adni, akkor picit bele kéne húzni, mert ez eddig, hát ez eddig így kb. Semmi. Szóval, hogy egy-egy, tehát, hogy csináld, léci, jó? Jó?
14: Kedves hallgatók, Remix műsort hallotok.
15: A két felvétel, ami hátra van a lemezről, az a 8-as és a 10-es felvétel. A Felülről fúj lesz, ami jön, majd pedig a Hol jártál az íjjel című, szintén népköltészeti alkotás, amelyet ugye a Jávori Sound Machine és Jávori Vilmos hangszerelt át. A 2003-as lemez utolsó két felvételét konferáltam fel, ezek jönnek most.

0: Paco Cerezo.
1: Hey, I'm Richard Bonilla.
2: Hey, this is Joey Calderazzo.
3: Hi, everybody. This is Candy Dover from Holland, and I'm here with Peter Supa from the Jazz Club. Stay tuned. Don't touch the dial.
4: Újabb csapás a karikára. Zsuffa Péter Jazz Club.
5: Kedves hallgatók, Remix műsort hallotok.
6: A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Történt, hogy 2005-ben Hollandiában, február 15-én a Chris Cross Jazz kiadta David Blaine Bastion of Sanity című lemezét, melynek egyes felvétele a Wayne Shorter tollából született Lester Left Town című darab. Nos, erre készülök. Ez fog következni, majd pedig az ötös felvétel fog jönni, a Last Minute. Mindkettő felvétel magával ragadó, különleges csemegének számít, igencsak szabada zenei hangzás, és az időn túli zenénk majd a Right Before the Sun, ez 8-as felvétele, az már David Blaine szerzemény, hasonlóan a Last Minute-hoz. Következik most az első felkonferált két felvétel, a lemez 1-es, majd pedig az 5-ös felvétele.
7: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!

0: Kedves hallgatók, Remix műsort hallotok.
1: Jazz Club. Használ. Zenei magazin.

0: Itt, kedves hallgatók, Remix műsort hallotok.
1: Ez kb. A mikrofon mögött Zsófa Péter David Bini Bastion of Sanity című lemezét hallgattuk, és még jön egy felvétel a lemezről, ez pedig a Ride Before című 8-as szám, szintén David Bini tollából. Nos, ez a műsor vége, megtisztelő figyelmeteket megköszönni a műsorvezető szerkesztő Zsófa Peti, bízom benne, jól szórakoztatok, ne felejtjetek a műsor hivatalos weboldala a zsuffajazz.hu, zsuffajazz.hu, ugye idegen nyelvű hallgatóinak elmondtuk így angolul is, de ebben mindenki hallotta, hogy két F-fel írandó a dolog. Itt lehet találkozni rádió műsorokkal, mixekkel, amiket már jó ide nem cseréltem ki, hát majd iparkodok, majd most ha tenni kell fel frisseket, vagy esetleg érdekes régebbieket. Figyelmeteket még egyszer köszönöm, találkozunk a jövő héten. Viszont halásra, sziasztok! Na, jó lett?
2: Figyelj, hát jó, ezt most felvettük, de... Na figyelj, tehát én nem akarlak hitegetni. A Bercék zsonglőr műsora és az Arankáik lakatolajozási szakműsora, azok sokkal jobbak lettek. Figyelj, Peti, a Húzalos Mariék immáron 10 évvel futó nagy sikerű magazin műsora a szobahőmérsékleten történő nyírfapácolásról kéne, hogy a példa legyen előtted. Figyelj, most így, tulajdonképpen nekem cikk, de el kell mondanom, hogy egy rádióműsor eleven, izgalmas, hogy mondjam, jó témákkal foglalkozik, nem ismételgeti önmagát, nem tudom, tehát, hogy... Te biztos nem akarsz állatgondozó lenni?
1: Nem mondod, tudsz valami jó kis állást?
0: Kedves hallgatók, Remix műsort hallottatok. Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.